0: bankár a levá, történik elmá, kavargalom. Van gyógyulmatra, nem gyógyulmatra.
1: Előadó, bennete parisztata, mutka mantotata, mantra parisztata tárile, press vajtarta tárile, bennete parisztata.